születtem, ez a hazám. Tudom, a nap az másodszebben ragyog, sok itt a füst, a korom és a köd.

Texas. Honda Rádió. Hit music. Panda Rádió.

0: Panda Radio za vas i sa vama.
1: Panda Radio Kanjiža.
2: Hát éjszaka végállomása, vonat tovább nem közlekedik.

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

másod, nem tudni. Ott hagyni egy nótát.

0: azok helyet adnak. Vissza sosem jön.
1: Ne bántsatok soha engem, én a szidás nem érdemlem. Nem tudok már. Mert akinek a szíve fáj, hajnal

akkor is írassatok engem, ha majd itt benne a szívekben elfogytak a nóták. Szomorú lesz, oly kietlen,

0: Nem segít már rajtam senki sem. Szerelmes voltam a holdas éve. Elbúcsúzom és megyek tovább. Nem vagyok én már az, aki voltam. Szép asszonyok, szép jó éjszakát. Nekem már tavasszal sem nyílik a virág. Évek óta nem volt májusom. Falevél huldogál, s egy csendes fapadon. Őszidő a társam, jól tudom. Felveszek egy fonnyadt levelet. Kérdem én magamtól, mi lett belőled? Nekem már hűvösebb a fényes napsugár, simogatva súgja azt, hogy kár érted, de kár. Nem vagyok én már az, aki voltam. Néha-néha úgy fáj a szívem. Életemet régen eldaloltam. Nem segít már rajtam senki sem. Szerelmes voltam egy szép asszonyba. Elbúcsúzom és megyek tovább. Nem vagyok én már az, aki voltam. Szép asszonyok, szép jó éjszakát.
1: Se veled, se nélküled egy fantasztikus osztagias láger. A Fánti hullám hosszán következik a dupla kávé.

kiáltott. Aztán sajnos elfújtott a lámpád, jaj, de hosszút káromkodtam, megkáromkodtam. Levetetted mind a 9 szoknyádat, aztán sajnos elfújtott.

Odile sa mod osivan na kui sa da tekena. Kui sa da tekenam chalpo, shoshan kochin de mazbo. Aki reggel délben este a csókomat várja. Új szeretőki nem csalva, sosem kocsint másra. Aki reggel délben este

Egy csak igaz szívszerelem juthat el oldán. Kék ne felejts mutatutat, addig a kis házig. Egy csak igaz szívszerelem juthat el oldán.

Hon a rádió. Hit music. Panda Rádió.

kapott. Az a rendesi paras, aki mindig italos, és sohasem részeg. Majd egy az a rendesi paras, aki mindig italos, és sohasem részeg.

messze túra tiszán, ott lakik a babám, legszebb a világon. Oda vágyom, oda, hely, de nem is csoda, mindig csak őt látom. Szép is, jó is, nehab is a lelke, kacagása, itt cseng a fülembe. Messze túl a tiszán, ott lakik a babám, legszebb a világon. Szép is, jó is, nehab is a lelke, kacagása, itt cseng a fülembe. Messze túl a tiszán, ott lakik a babán, legszebb a világon. Messze túl a tiszán, ott lakik a babán, a szívem világon. Jaj, mi is lesz velem, nyugalmat!

sa, ej na nagyon vágyom, messze túlati szám, csókkal vág a babám, mert ő lesz a pádom. Két szemében ragyog a világom, vissza hozzá, ej de nagyon vágyom, messze túlati szám, csókkal vág a babám, mert ő lesz a pádom.

szemében ragyogott világon, vissza hozzá, helyben nagyon vágyom, messze túl a tiszán, csókolvá a babám, mert ő lesz a párom. Két szemében ragyogott világon, vissza hozzá, helyben nagyon vágyom, messze túl a tiszán, csókolvá a babám, mert ő lesz a párom.

Messzavon a nyílet házik a szárnya. Jöjjön haza, nem sokára, ne várja meg, hogy így menjek utána. Messze van, hogy így egy házik a szárnya.

megmutatja a jó utat nékem. Te vagy, aki pont

0: Csík legjobb zenéjét.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.

hisz nekem az Úristen csak bánatot teremtem. Hogyha majd a koporsómat kiviszitek csendben, dobj

Ugye magányos vagy, ugye sírtál sokat, ami történt, azt megbántod.

Csak tűnődöm, hogy magányos vagy a mai éjjel. Tudod, valaki egyszer azt mondta nekem, az élet egy színpad, mindannyian szerepet játszunk. Ebben a színdarabban én vagyok a szerelmes. Első felvonás. Találkoztunk, megszerettelek. Te olyan jól játszottad a szerepedet. Aztán jött a második felvonás. Kicsit megváltoztál. Ma sem értem miért. Hazudtál, amikor azt mondtad, hogy szeretsz. De inkább hallgatnám a hazugságaidat, mint hogy nélküled éljek. Most üres a színpad, és ha te nem jössz vissza, akár le is eresztheti

0: Class. On the radio.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Give it up.
0: On the radio.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: Okay, ready? No.
3: This is the station.
4: I am Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fanda Rádió.

most már újra szegény vagyok, semmim sincs. Csak pár hervat rózsaszírom, minden kincse. Nem maradt már.

is azért nevelték a kedvemre, kék a szemem, gömbör haj a fegyelme. Azt is azért nevelték a kedvemre, kék a szemem, gömbör haj a fegyelme. Alig várom, hogy a nap lenyugodjon, hogy az égen páros csillag ragyogjon. Ragyog csillag, páros csillag sokáig, kíséri el a rózsám kis kapujáig. Ragyog csillag, páros csillag sokáig, kíséri el a rózsám kis kapujáig.

Csak üzenhogy szeret úgy, mint régen. Csak még egyszer haza tudnék.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: Okay, ready? No.
3: This is the station.
4: I am Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fanda Rádió.

Száz forintos bankom volt a lajvi zsebben. Azt kérdi a rózsát, hova, hová tettem? Nem vehette.

Elhúzta a banda, érte a nótámat, nem vehettem rajta, se vad ökröt melleket, se nagy házat. Elhúzta a banda, érte a nótámat. Száz forintos bankó nincs a lajmi zsebben, de a nóta itt cseng, most is a fülemben. Ne haragudj, rózsám, ezzel azt az édes pici szádat, hisz a banda.

ezen azt az édes pici szádat. Hisz a banda ingyen mégsem muzsikálhat.

Szászon. A Rádió. Hit music. Give it up. Panda Radio.

0: Here we go.
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I am Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.

Ki tudja, hogy miért mennek el így gyorsan az évek, mintha csak egy percből állnak.

0: Banda Rádió.
1: Hűtlen lett egy asszony, miért hagyott el engem? Azóta ízüllök, jaj, de lihat.

nervo del rouge, un lungo ignei. Raccontami.

el ottom a bejcsikót, még az éjjel mind megittam a szárát. Mivel a bor finom volt, eladtam a másikat is, a sárgát. Nem kell nékem a csikóm, eljárok én gyalog is a babámhoz. Hogyha szeret igazán, így is úgy is csak oda hív magához. Nem kell nékem a csikóm, eljárok én gyalog is a babámhoz. Hogyha szeret igazán, így is úgy is csak oda hív magához. Az én kedves galambom tegnap este azt súgta a fülembe, hogy ő nem is a csikót, hanem mindig a gazdáját szerette. Kalapált is a szívem, büszke vagyok az én kedves babámra. Veszek néki ragyogós, kaláriszt a bagyolatos nyakára. Kalapált is a szívem, büszke vagyok az én kedves babámra. Veszek néki ragyogós, kaláriszt a bagyolatos nyakára.

tobi, gyulahom utáltán, s csendben végig, kis cigarettot egyéb nekem, hogy engem is

forrás, megre meg az ében, úgy veri a láb, nyugszik a tálca, a musterem, az ő sorsa pont.

dorești să vezi, glohomul tal să ascende vii, kisfigoret să te innekem el, hogy engem is csak égne dobtak el. Voltam én boldog lángoló, zíbor piros ajkat csókra csábító,

szűnjen, ne mondják, galamba merét, ha szűnjen, ne mondják. Olítsuk el hát, a gyerekát, merét, ha szűnjen, ne mondják, galamba merét, ha szűnjen, ne mondják. Merét a gyerekcsorja drága, mire égjen hiába. Olítsuk el hát, a gyerekát, galamba merét, ha szűnjen, ne mondják.

Ez nem igaz. Ronzon a gyújtód, tűzköven német, Dior a rúzsod, Arden a krémed. Oh, oh, oh, oh.

0: Manség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Sok év után újra itthon köztetek,

Sok év után újra látom roskatag öreg tanyát, lakója nincs régen.

0: Elveszett évek nyomába érek, nem érdekel semmi más.
1: Nincs pénzem semmi, nőül fog venni, hízelgő a gondolat.
0: Nékem sincs semmi, de néhány penni virágra mindig akad. Amikor Indiába elutaztam, maga egy kosár orchideát kapott valakitől, emlékszik?
1: Igen, igen, emlékszem. Maga küldte, nem volt benne levél.
0: De lett volna benne levél, de szégyeltem és eltéptem.
1: Ó, és mi volt abban a levélben?
0: Ki fog nevetni, egy vers. Én írtam. Az volt, hogy... Orchideák, fehér orchideák, mondjátok el, hogy szeretem. Orchideák, lila orchideák, vigyétek hozzá a szívem. Mivel, hogy szív nélkül nincs élet mégsem, hozzátok el.

0: hátra ment.
1: Magához láncolt, utolsó tánc volt.
0: Elment és nem is köszönt.
1: Most újra itt van, a karjaimban, többé el nem engedem.

0: ezt mondta akkor is ön.
1: Ma sincs ez másképp, talán csak játszom.
0: Én mégis megköszönöm.
1: Elsüllyed dallam, merül fel halkan, indul a kedves felé.
0: Az én világom, az ön virága, hújjon hát

0: mintha egy költő lelkében úsznék, hogy újra látom magát. Van ilyen ötlet, fejemben úsznék, hogy újra látom magát. Mintha múzsa kötélen úszna, hogy újra indul felé. Meg fogja látni, még komponálni fogok egy szép napon én.
1: Ó, és mi lesz az?
0: Egy egészen új dal lesz ez. Arról szól majd, hogy...

Utána jött feleségem bajozni, elmentem én az erdőbe fát vágni. Utána jött a feleségem bajozni, hát te lány, minek jöttél bajozni, más embernek a szemébe kocsintani. Jaj Istenem, meg

piros alma figurú, piros alma figurú, taposába. Nincsen, aki felvegye, nincsen, aki megtörölje a sárkot. Én felveszem, megtörölöm a sárkot. Csókot várok estére, csókot

0: most találtam seje haj, most találtam egy igaz szeretőre. Szállj le, harmad a kék imbolya tövére. Most találtam seje haj, most találtam egy igaz szeretőre. Este kezdtem seje haj, este kezdtem a lovamat nyergelni. Reggelig tart seje haj, reggelig tart a szőrszámot rárakni. Lovam hátán szépen csillog a részszerszám. Egy semlegény seje haj, egy semlegény ki a mennyecskékhez jár. Lovam hátán szépen csillog a részszerszám. Egy semlegény seje haj, egy semlegény ki a mennyecskékhez jár.
1: Do it. I love all the music.
2: The music's awesome.
1: Panda Radio. 103.5.
2: Hit music.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Give it up.
2: Panda Radio.

gondolom üsse meg a tízes tipa tégedet. De ha a úgy feleségem, hogy én téged ó, igazán szeretlek, magam meg azt gondolom üsse meg a tízes tipa tégedet.

olyan vagyok, mint ha mindig temetőbe járnék. Mint ha mindig a sírok közt valakire várnék. Pedig mégem halottam szép,

0: őszre hajló sötét felhő borulnak a tájra. Az én szívem a te rózsás leveledet várja. Meg is jött, de Istenem, nincs köszönet benne. Mint ha csak a szegény szívem gyász levele lenne.
1: Dél van.